0: Kahva.
1: Na Gradini.
0: Rakija.
1: U Hanu.
0: Voda.
1: U Svircu.
0: Merak.
1: Na Hazni.
0: Ljubav.
1: U parku.
0: Ćao.

0: Kahva.
1: Na Gradini.
0: Rakija.
1: U Hanu.
0: Voda.
1: U Svircu.
0: Merak.
1: Na Hazni.
0: Ljubav.
1: U parku.
0: Ćao.